0: Ez a lamecsó hangja.
1: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lahmacun Rádió. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Tadzsikisztán, Tanzánia, Tájföld, Tibet, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
3: Igor Stravinsky életútja. A tavaszi áldozat, melynek premierje a zene által megosztott közönség soraiban hatalmas zavargást váltott ki, átalakította a jövendő zeneszerzők ritmus szerkezetről alkotott képét, és egy elképzelt ősi Oroszország pogány szertartásairól alkotott víziója máig elbűvöli hallgatóit.
0: Lakmacsun Rádió.
4: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.
2: Most pedig következik egy Lamacsun Rádió Wiki hír.
6: Dnyeszter menti köztársaság. Földrajz. Ásványkincsekben szegény terület, meszet, kerámia gyártásra alkalmas anyagot, valamint az üveggyártás alapanyagához szolgáló kvarchomokot bányásznak.
5: Na mi van még? Lamacsun Rádió. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
7: Na oly, szegasztok! Ha tetszett a műsor, akkor támogassátok a világ egyetlen megkajálható rádióját, a Lamacsun Rádiót.
8: A hatalom a tiétek.

0: Pizza Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lama Csun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Presents, szerdán délben, a Lamacsun Rádió. Én Bence Bettina vagyok, és a mai vendégem Medgyesházi Éda, a.k.a. Muzika Morália. Szia, Éda!
1: Hello!
0: Különleges interjú, rendhagyó interjú ez, mert most szerda van, és pénteken lesz egy esemény, ami kapcsán ültünk le most beszélgetni. Mi is lesz ez?
1: Az lesz, hogy fellépünk az A38-on.
0: Az lesz.
1: Az lesz.
0: És azért izgi ez, mert több eszámban mondtad, de ide majd megérkezünk ehhez a dologhoz. Mesélnél a kezdetekről, a zenei projekt elejéről, hogy alakult, miért alakult, mit jelent a név?
1: Ezekről.
0: Mindenről.
1: Mindenről.
0: És akkor itt innentől akkor te beszélsz.
1: És akkor most te jössz. Igen, mesélek ezekről a dolgokról. Igazából úgy alakult, vagy kezdődött, hogy engem az anyukám beiratott csellózni, amikor nem tudom, ilyen mennyi volt, 9, nem tudom hány éves, nem emlékszem, hogy hány éves, szóval szolfés, és akkor a következő évben elkezdesz hangszert játszani, és akkor én csellóztam, és aztán bekerültem a Kodályba, és akkor az volt, hogy a nagymamámnak volt egy zongorája, ami egy ilyen 140 éves pianino, amit én aztán meg is örököltem, amikor meghalt a nagymamám, és azon kezdtem el csinálni a Muzika Moráliát. Az a különlegesség ennek a pianinónak, hogy egy oktáv működött rajta. Minden más borzasztóan hamis volt, és akkor így, ott így, ja, és akkor az volt, de a fekete billentyűk meg nagyon jól működtek, úgyhogy minden, amit eleinte írtam, az ilyen számtalan B-ben íródott, mert hogy ugye a fekete billentyűkön lehetett rendesen játszani. És akkor az volt, hogy így, nem is tudom, ilyen 16-17 éves voltam, amikor így elkezdődött a Muzika Morália, és akkor nagyon sokáig nem is mutattam meg senkinek, hogy ez így van. És akkor nekem saját zongorám nem volt, de vettem ilyen elektromos orgonákat, amiket ilyen pár ezer forintén a vateláról meg lehetett venni, és akkor így azokon írogattam így a dalokat. És akkor az volt, hogy elmentem egyetemre, és akkor már Angliában laktam.
0: Uh-huh. És mit tanultál?
1: Festészetet. És
0: nem akartál zenét tanulni amúgy így komolyan?
1: Nem, valahogy így nem, mert valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez az én kis projektem, vagy igazából ugye tanultam, mert hogy nem tudom, 10 évet csellóztam, meg ott ilyen kőkemény szolfés volt, meg nagy zenekar volt, tehát ilyen szimfonikus zenekarba játszottunk.
0: És miért pont a cselló amúgy, vagy ez?
1: Nagyon fura volt, azt szerettél volna az anyukám, vagy a nagyanyám, mert a nagyanyám zongorázott, és akkor az volt, hogy majd én is zongorázni fogok. És akkor így mondtam, hogy nem, inkább csellózni. Nagyon sok koncertre jártam gyerekkoromban, és akkor uh-huh. inkább így tudtam, ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 évesen, mielőtt elkezdesz zenélni, hogy melyik hangszer micsoda. Így az anyukám mondta, hogy hát akkor legyen inkább hegedű, mert azt nem olyan nehéz cipelni. És mondtam, hogy nem, azt nem lehet, nekem bizony csellóznom kell. És akkor valószínű, hogy nem tudom, így meg voltam győződve, de szerintem csak azért, mert le akartam ülni. És akkor mondta, hogy ez egy olyan hangszer, amivel így lehet ülni.
0: Hát na.
1: De egyébként én nagyon-nagyon szerettem, nem voltam szuper tehetséges, de úgy el volt, tehát hogy volt egy ilyen triónk, meg volt egy ilyen szextettünk, és akkor csomót játszottunk uh-huh. így együtt a többi csellistával.
0: És szóval akkor kiköltöztél?
1: És akkor én kiköltöztem, és akkor ez így ment, ez a kis... Ja, és akkor már igazából ilyen gitáron játszottam valamennyit, mert aztán elkezdtem... Volt egy ilyen gitárunk otthon, aminek két húr volt.
0: Ez egy ilyen pattern, hogy ilyen
1: csak selejt hangszerekkel nyomult. És akkor azon elkezdtem, aztán vettem magamnak húrokat, meg behangoltam, meg ilyenek. És akkor egy ideig így gitárról így próbálkoztam, de nekem az annyira nem, szóval így nem izgalmas, meg
0: akusztikus.
1: Nem... Aha, így nem találtam így az izgalmat benne. És akkor volt, hogy csellóval volt a Muzika Morália. Tehát hiszem az első koncertek, azok még ilyen orgona, meg csellós felállással voltak.
0: De akkor első egyedül.
1: Akkor még egyedül voltam, és az első koncertem az Berlinben volt, a Madame Claude-ban, mert hogy ez úgy derült ki ez az egész, hogy nekem van ez a projektem, hogy az egyetemen volt egy barátnőm, aki dokumentumfilmesnek tanult. És akkor csinált egy filmet, a Berlinben volt egy ilyen könyvtáros srác, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a holokauszt alatt tulajdonított könyveket, így megpróbálta visszajuttatni hát egy, már csak a leszármazottakhoz lehetett, és akkor így nézte ezeket az exlibriket, hogy vajon ki kicsoda, és akkor ott így, és az egyik barátnőm erről csinált egy dokumentumfilmet, és akkor így mondta, hogy jaj, hát kéne zene, és hogy nincs-e kedvem esetleg így csellózni rá, és mondom, hogy jó, és akkor ott írtam valamit a csellón, és akkor ezt felvettük, és akkor az rákerült a filmre, és aztán így mondtam, hogy jaj, de egyébként nekem van ez a projektem, és akkor ott így megmutattam neki, és mondta, hogy úristen, ez tök jó, és azon, hogy ők a barátjukkal akkor DJ-ztek sokat Berlinbe, mert ők berliniek eredetileg, és aztán évekig csak ott volt koncertem.
0: Aha.
1: Tehát így kijárogattam Berlinbe.
0: Ja, igen, mert Angliában tanultál,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor Berlin, és akkor Budapest az így totál lekerült.
1: Budapest viszonylag később jött be, így a kon. Tehát akkor már szerintem háromszor voltam Berlinbe, meg volt, hogy ilyen belga művészlányok valahogy így beszerveztek, meg volt egy másik barátnőm, aki Belgiumba jött, és akkor ott mentünk egy ilyen pár napra Belgiumba, és akkor ott minden nap játszottunk máshol koncertet, meg átmentünk Hollandiába.
0: És utána hazaköltöztél, és utána... És,
1: de akkor már haza voltam költözve, tehát, hogy ez ilyen vicces. És akkor utána még valahogy így itthon is így beindult, aha. Hogy...
0: És gondolod, amúgy neked így könnyebb volt itthon zenélni, úgy, hogy már külföldön voltak ezek a fellépések, vagy itthon valahogy, ez lehet, hogy ilyen off record, csak hogy valahogy így legitimálta azt, hogy így
1: nem mert ilyen? Ezek nem, tehát tudom, a Madame Claude volt, meg volt a Badehaus, ami az ottani, mi az a romú kocsma? Mindegy, lényegtelen. Szóval szerintem nem, abszolút nem.
0: Csak hogy nem tudom, hogy így ez a magyar közeg, vagy hogy azért ez egy elég nízs dolog, amit csinálsz, vagy csináltál, igen, hogy, hogy azt mondjuk a
1: hát olyan lassan ivódott be igazából, aha. Szerintem. Tehát, hogy kifejezetten lassan lett az, hogy így hívnak helyek, és akkor nem... Mert eleinte ugye te vagy, aki így, hello, nálatok lehet játszani? És akkor néha így írogattam helyeknek, és akkor ott így lehetett játszani. És akkor egy ponton ugye abba hagytam, és akkor ez így megfordul.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Akkor ők írogatnak neked.
0: És volt olyan, hogy mondjuk másokkal összetettek, hogy milyen előadókkal voltál, vagy léptél fel együtt, vagy egy este, vagy hogy mennyire tudták mondjuk ezeket így összeszervezni, vagy mennyire volt ez itthon?
1: Itthon? Egyébként szerintem ilyen tök jó dolgokkal.
0: Ja, definiáljuk azt, amit csináltál.
1: Ja, igen. Nem ártam.
0: Kiderült, hogy... rágógumi pop zene. Nem. Szóval, hogy ezt hogy definiálnád?
1: Ja, igen, ez egyébként minden nehéz nekem definiálni, mert az van, hogy most már ezt mindenki elkezdte, hogy ez a post-folk, amit én csinálok, ami nem létezik. Én ezt kitaláltam, ezt az irányzatot, mert egyszer hát valahova így le kellett írni, és akkor én azt tudom, hogy akkor legyen ez. És akkor azt, hogy kitaláltam egy ilyen formátumnak, de amit most
0: experimentális
1: csinálok, hogy ez experimentális post-folk, szerintem annyira nem experimentális, mint ahogy így az emberek néha ezt így gondolják. Szóval, hogy, mert például nekem
0: az... Gondolhatják.
1: Ezt gondolhatják. Mert nekem például ilyen tök természetes. Tehát, hogy engem mindig az lep meg, hogy mindenki mondja, hogy hát, hogy ez ilyen teljesen szokatlan, és így, de hogy is itt minden tökre egyértelmű, hogy ez így miért ilyen, meg így, hogy épül föl. Tehát, hogy így vannak dolgok, amik így érdekelnek, és akkor azoknak így utána megyek, vagy próbálom úgy megcsinálni, de most azért, mert tényleg, mert ugye az van, hogy tavaly márciusban elkezdtünk egy ilyen zenekaros felállást.
0: Igen, amikor nem egyedül, ez az esemény.
1: Ez az esemény, igen. Ja igen, mert azt nem mondtuk el, azt a nagyon fontos információt, hogy egy ponton elkezdtem cimbalmon játszani, mert ugye nagyon
0: nagyjából
1: tetszik.
0: Az mikor?
1: Hát már a második berlini koncert, aha. Az már cimbalommal volt. Igen.
0: Lehet, hogy az az experimentális elem.
1: Lehet, hogy az az experimentális elem.
0: Igen, de hogy azért, mert nagyon érdekelt, vagy...
1: Ja, igen, hogy az nagyon vagy így nagyon tetszik az, hogy a cimbalomnak ilyen nagy rezgése van, és nekem nem ez a klasszik ilyen asztali cimbalmon van, aminek pedálja van, hanem egy ilyen ukrán cimbalmon van, ami kisebb, és ezért nem is nagyon, tehát hogy nem kontrollálható az, hogy meddig szól egy hang, azon kívül, hogy ütöd meg, de hogy így a pedállal nem tudod ezt irányítani. Aha. És ezért ilyen nagy, tehát ilyen öblös hangja van, és akkor az engem így nagyon-nagyon, az nagyon tetszett. Mert ugye az ilyen elúszós, és akkor viszonylag kevés hanggal lehet ilyen atmoszférát teremteni hozzá. Mert azért ott két ütőd van, ha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudsz fogni négyet, én nem tudok. És igen, és akkor azzal a két ütővel kell ott mindenféle kitöltened az üres részeket.
0: És ez a zenekari felállásban megmarad nálad?
1: Meg. Tehát ott is megvan a cimbalom, csak most van egy basszusgitár, egy ilyen gitár, a Peti játszik, és ő néha ilyen szintén is játszik, tehát ő is csinál ilyen tereket. Meg van egy dob. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ilyen rock and roll felállás.
0: És olyan a hangzás is? Nem gondolnám.
1: Nem. Az ugyanolyan, mint amilyen volt.
0: De hogy jött ez, hogy zenekarban?
1: Ez úgy jött, hogy ezt a Peti mondta, Jaka Peti, aki gitározik, meg szintizik nálam, meg ő a kiadómnak, tehát ők csinálták a kiadót, a kliniket.
0: És ő náluk jelent meg 12-ben, meg 16-ban?
1: Nem, is? A 12 az ilyen saját volt. A 16 az már akkor tájt volt, de azt, uh-huh. Lehet, hogy ez még a Normafán jelent meg. De aztán kijött a Bird Machine, és az már náluk jelent meg a Casson is, amik uh-huh. ilyen szingelek voltak. És szóval, ahogy ő mondta, hogy lehet, hogy kéne ilyen zenekaros felállás, hogy egy picit ilyen könnyebben, nem tudom, hogy így tere legyen az egésznek, meg valahogy így könnyebben befogadható legyen. És igazából eleinte így nem azért, mert nem akartam, hogy könnyebben befogadható legyen, csak én nagyon nehéz elengedni a
0: elmond
1: kontrollt. Igen, nem vagyok, de hát én elmond vagyok. Hanem, hogy így nem akartam ugye
0: hát
1: kontrollt
0: elengedni.
1: Hát de
0: amúgy, mert ha belegondolsz, tényleg ez egy olyan projektnek indult, ami először még csak te voltál.
1: Hát ez 8 évig jutott. Senkinek nem beszéltem
0: mikor
1: róla.
0: Mikor kezdted pontosan?
1: 16 évesen.
0: Szóval, hogy érthető az, hogy mondjuk nem akartad, vagy nem tudtál, mondjuk még ki, nem tudtad kiterjeszteni ezt a projektet egy zenekari felállásban, meg lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy ez tudatos volt benned, vagy ez valami...
1: Nem, szerintem annyira nem volt tudatos, mert közben meg arra vágytam. Tehát, hogy amikor így zenekarba játszol, vagy nekünk az van, hogyha mi együtt játszunk, akkor ilyen teljesen más ilyen energia áramlások vannak. Tehát, hogy amikor egyedül játszol, akkor az van, hogy odamész, és akkor így kifelé adod a dolgokat. És a végén így tökre elfáradsz. Ilyen jó érzés, tehát nem az van, hogy így lenullázódsz a végére, hanem úgy azt érzed, hogy így elfáradsz tőle. És most például, amikor zenekarban vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy így adok, de hogy a többiek is adnak, és amit a többiek adnak, abból te is kapsz. Uh-huh. És akkor igazából így nem érzed annyira azt, hogy most így mindent kiadtál magadból, és ettől viszont tökre tudsz a másikra így figyelni, hogy így tudom, hogy jaj, most ott tart, akkor jó, akkor most így figyelünk, meg akkor most ez fog jönni, meg ez fog jönni, akkor én most egy picit ott várok, hogy ez a hang még ott így ki tudjon csengni, lalalala, és szóval, hogy ilyen sokkal komplexebb gondolkodás, de viszont teljesen más ilyen energiáid maradnak meg teljesen uh-huh. más energiákat adsz ki. Meg egy csomó olyan dolog is, tehát, hogy például a zenekaros felállásban ilyen, azt érzem, hogy sokkal ilyen komplexebb tudok lenni, mint előadó, mert egész egyszerűen nem én vagyok felelős mindenért, és ezért sokkal több mindent ki tudok próbálni, uh-huh. úgy, hogy ne az legyen, hogy félek, hogy jaj, de hogyha most egy kicsit elúszom mondjuk abba az irányba, akkor, hogyha elrontom, akkor az egész megy vele.
0: Aha. És akkor ez tavaly indult el.
1: Ez tavaly márciusban indult.
0: Na, egy éve.
1: Egy éve. Na. Ez ilyen, ja, és az a nagyon vicces, hogy tavaly márciusban az Ádám, amikor az első zenekaros koncertünk volt, akkor az Ádám szülinapja volt. Most meg
0: Citrom
1: Ádámé, most meg a Király Marci szülinapja lesz.
0: Hát üdvözöljük őket innen is.
1: Boldog szülinapot.
0: És volt már fellépés.
1: Volt. Mennyi, négy, azt hiszem négyszer vagy ötször léptünk föl együtt. Uh-huh. Már. Igen. És akkor az első az ott a Gödörbe volt, és akkor az egy ilyen nagy klinikas esemény volt, az összes klinikas előadó ott játszott, mert ugye a klinik volt 5 éves, azt hiszem. És akkor az volt a debütant bálunk.
0: De akkor már korábban kezdődött ez a folyamat, nem? Hogy,
1: persze,
0: hogy így
1: elkezdtünk próbálni. Az nem úgy, hogy megérkeztünk.
0: Ja, de hogy az is mikorra tehető.
1: Az egyébként nagyon meglepő módon a koronavírus előtt kezdtük el, és akkor lett aha. is próbatermünk, amit aztán úgy be kellett az akkortájt kezdődött, amikor lebontották a Dürert, mert ott volt a próbatermünk. És akkor az így tolódott jó sokat, amíg nem lehetett megint koncertezni.
0: Beérett. Meg tök jó, hogy nem az volt,
1: hogy... gondolkodni rajta rengeteget.
0: Igen, vagy hogy nem az volt, hogy elhalt, mert így nem... Mert...
1: Igen, egyébként igen, az is lehetett volna.
0: A lelkesedés benne, meg az idő. Gondolom a jövőben akkor, ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy akkor ez már nem egy szóló
1: igen,
0: dolog lesz.
1: Igen,
0: hanem
1: igen.
0: Innentől akkor
1: együtt,
0: ebben gondolkoztok.
1: Kéz a kézben.
0: Négyen?
1: Négyen.
0: És akkor ilyen fesztivál fellépések, meg ilyeneket is terveztek? Vagy ez mennyire?
1: Hát, hogyha a fesztiválok terveznek minket, akkor mindenképp.
0: Jaj, nem mondd ezt.
1: Vagy szeretnek minket a fesztiválok, akkor igen.
0: Gondolod, hogy nem?
1: Fesztivál a Fekete Zaj szeret minket.
0: Mert ott meg tavaly a szóló.
1: Nem, most, nem, tavaly szerintem nem voltam. És most nyáron volt a zenekaros, és előtte
0: ja, mert az
1: március
0: után volt. Oké, én is tök lelképben vagyok a hónapokkal. Na, hát az tök jó, hogy akkor volt már kettő fellépés is. És az milyen volt?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon ja, a Fekete Zajt szeretjük, innen is üdvözöljük.
1: Igen.
0: Hát akkor hát, ha oda is. Csak hogy én sem láttam, meg nem tudom, hogy milyen lesz így a... Sok energia, vagy biztos,
1: ja, tényleg,
0: hogy lesz.
1: Nem,
0: nem, úgyhogy...
1: Vagy mi felállást.
0: Hogy azért is, hogy ez hogy lehet. De aztán akár alakulhat mindenfele. És ilyen más zenei projektet te nem csináltál, vagy nem akarsz, vagy...
1: Amilyen saját?
0: Aha.
1: Nem.
0: Vagy másokkal, vagy ilyesmi. Gondolom, azért nem, nincs olyan rengeteg időd, így ennyi mindenbe belerakni.
1: Igazából nem, mert hogy úgy kitölti a muzika morália. Vagy hát ugye van az Exotic, ahol basszusgitározom, de hogy...
0: A tényleg, igen. Hát igen. Azon se voltam még. Hát szígyen, gyalázat. Igen, az Exotic Girlfriend. Pótolytól. Ja, tényleg.
1: De hogy ilyen másban nem. Tehát hogy mondjuk egy ilyen más irányzatban, vagy nem annyira gondolkodtam. Uh-huh. Úgy eltölti az agyamat a muzika morália, vagy hogy azt érzem, hogy amiket így kitalálok, hogy mit szeretnék, azt ott így próbálom, vagy hogy az így alkalmas, hogy megvalósítsam.
0: És megtartottad a nevet erre a felállásra
1: a
0: is.
1: Igen.
0: Mit jelent az, hogy muzika morália? Megérkeztünk ez a kérdéshez is itt.
1: Ez egyébként egy nagyon vicces, mert hogy igazán picit nem, szerintem nem hangzik olyan jól, hogy muzika morália.
0: De.
1: Igen?
0: Szerintem igen, jó. Itt most ezt mondom.
1: Jó. Onnan van a név, hogy az Adornónak volt egy ilyen szöveggyűjteménye, és annak az előszava volt muzika morália, amit nem ő írt, hanem aki ezt a gyűjteményt összeszerkesztette, de hogy...
0: Linkeljük az infoboxba.
1: Igen, mindenki olvas minél több Adornón.
0: Igen.
1: Éljen a frankfurti iskola. és akkor annak volt a címe muzika morál, és igazából a leírás arról szól, hogy az a zene, ami ilyen helyén való. És akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy én tökre szeretnék olyan zenét csinálni, ami szerintem ilyen helyén való. Tehát, hogy ami így jól van. És akkor így lett muzika morál.
0: Ez nagyon sokféleképpen sokfele vihet. De hogy interjúban olvastam, hogy csendes zajként hivatkozol zenére. Ez mit jelent?
1: Igen, egyébként rájöttem, hogy ez sem a legjobb megfogalmazás, mert hogy...
0: Főleg most. Főleg egy zenekari felállásban. Azt megnézném.
1: De egyébként nem, tehát nem vagyunk ilyen borzasztó hangosak most se, tehát nem az van, hogy átalakultunk egy ilyen metal zenekarra.
0: Ki bár tudja, ilyen
1: metal,
0: megérkeztek ahhoz a híthoz is.
1: Feldolgozás a muzika orájánalomnak, azt így meghallgatta. Szintesen. Szóval, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy csendes zaj, és azért szoktam azt mondani, mert hogy azt gondolom, hogy amikor van zene, és amikor nincs zene, az is olyan fontos egy ilyen kompozícióban, mint amikor van. Tehát, hogy igazából ez az egyensúly egy ilyen tök fontos dolog, mert hogy én nem úgy írok számokat, hogy tehát, hogy egy kicsit ilyen szokatlan struktúrákat szoktam használni, hogy nem az van, hogy van egy verszak, és akkor egy refrén, és akkor egy verszak, és egy refrén, és akkor egy kiállás, és akkor a refrént még négyszer tapsolva, hanem ilyen darabjaim vannak. És egyébként úgy is építek föl egy dalt, hogy általában rengeteg ilyen darabok vannak a fejemben, meg így fel van véve, meg így tudom, meg le vannak írva, és akkor ugye az embert mindig más érdekli, és akkor egy időszakban valami érdekel téged, és akkor ezt így ez így összecsúszik, és azért nagyon sokszor van, hogy mondjuk van olyan dal, amit így évig írok, mert mondjuk már megvan a vége, és akkor az eleje csak később jövök rá, hogy az így, tudom, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, csak
0: olyan... Dokumentumfilmet nézem.
1: Dokumentumfilmet nézek. Nézek valami dínos dokumentumfilmet, és akkor rájövök, hogy ez milyen jó lesz nekem az ott.
0: De ez tök szép, ahogy most ezt mondtad, hogy így felépül ez. Igen. És nincs meg az eleje, az egy ilyen elég igen. Szokatlan.
1: Igen, igen.
0: Módszer benned.
1: Hát, hogy van, amikor így vannak részek, amik ide csúsznak, vagy oda csúsznak, van, amikor kiveszek, mert azt érzem, hogy tudod, így eltelik az idő, és akkor azt érzem, jaj, de erről már nem így gondolkodom, úgyhogy ez most már nem kell ide, és hogyha majd megint fogok erre gondolni, akkor majd azt ott fel fogom használni.
0: És a zenekarral is így írtok, vagy egyébként a zenekar az átírta a szóló projektes számokat is, így hangszereltétek?
1: Alapvetően, tehát a dalokat, azokat én írom. Tehát a dalszöveget, meg magát a dalt. És akkor ők meg igen, így átírták. Tehát, hogy nekik is van, igen, tehát nekik is van benne ilyen zeneszerzői szerepük, mert hogy ők hozzáteszik a sajátot. De ott egy csomószor megbeszéljük, meg azért egy ilyen eléggé... tehát ugye érdekes, hogy van egy ilyen demokrácia, de hogy én azt tudom mondani, hogy figyú, szerintem itt ez legyen, vagy az legyen, vagy nem tudom. De tehát, hogy nem az, hogyha valaki... azt mondja, hogy én ezt szeretném játszani, akkor azt mondom, hogy hát azt figyelj, nem lehet.
0: Most nem.
1: Tehát, hogy szerintem azért mindenkinek ilyen tökre szabad keze van, meg alapvetően úgy mindenkivel elég régóta ismerjük egymást, és valahogy szerintem ők így tudják, hogy ez így mit bír el, és mit nem bír el. Tehát, hogy senki nem fog elkezdeni ilyen funky hangsorokat játszani, mert hogy ez így nem odavaló. Tehát, hogy...
0: Írtatok új számot már együtt?
1: Most gondolkozom. Írtunk. Igen, igen, igen. Ami úgy néz ki, hogy én elviszem, amit írtam, ott eljátszom nekik, és akkor például pont a Flatland az egy olyan, amit már így együtt írtunk meg én azt már egy kicsit úgy írtam meg a fejembe, hogy ott majd lesz egy zenekar, és aztán egy picit át is kellett alakítanom, hogy így működjön a fiúkkal, tehát egy kicsit más játszom, mint hogyha szólóban játszanám.
0: És stúdiózni? Fogtok, vagy már
1: igen,
0: vettetek nagyon, föl?
1: Igen, nagyon kéne stúdióznunk, mert igazából már kész van ez az anyag, csak föl kéne venni, és én vagyok ebben egy picit ilyen lassú, hogy így kitaláljuk, hogy akkor mikor, meg nem tudom, meg így össze, valahogy így összehozni ezt, hogy meg bennem egyébként szerintem van egy ilyen félelem a stúdiózással kapcsolatban, hogy akkor az így az, tudod.
0: Hogy ja, hogy ott fixálódik egy...
1: Fixálódnak a dolgok.
0: És nincs meg az ilyen...
1: Igen, mert egy koncerten...
0: Ebbe,
1: igen,
0: abba kicsit
1: igen,
0: lehet.
1: Igen, mert koncerten azt csinálsz, amit akarsz, tehát, hogy különösen én régen egyedül, hát figyelj, amit nem szégyeltem, tehát, hogy így...
0: Jó. És egyébként, hogyha úgy adódna, és lennének ilyen megkeresések, akkor szólóba is még vállalnál fellépést amúgy?
1: Igen. Igen, szoktam, hogyha valaki...
0: Ja, hát hülye vagyok, vágya. Most is volt nemrég a három hallóban is. Vagy
1: igen,
0: az szóló volt,
1: igaz? Szóló volt, és gondolkozom, hogy meg volt a... Ez mikor volt? Össze volt, azt hiszem, a Lumenbe. Még egy szóló. Ilyen lányos est volt, igen. Ez nagyon jó volt, azok a lányok.
0: Igen, igen, arra emlékszem. Csak arra is basztam elmenni, mert nem tudom miért. De külföldi fellépés, vagy külföld felé mennyire mennétek?
1: Hát igazából annyira hogy mennénk, hogy most van a Dani, aki csinálja a menedzsmentet, mert eddig nem
0: innen is üdvözöljük őt.
1: Menedzseltük, igen. Nem menedzseltük a dolgokat. És ő ebbe fog nekünk segíteni. A világ hírnév felé való lépegetésben.
0: Illetve az előzenekar bukolásba is ő segített?
1: Azt egyébként nem tudom, hogy nem hogy mondtuk. Lett végül. Igen, mert egy nagyon fantasztikus előzenekarunk lesz a hajón, a Nero Kane, akikkel egyébként már léptünk föl, úgyhogy annyira jó, hogy megint jönnek. Egy olasz zenekar, és ilyen nagyon, nagyon kicsit ilyen színháziabbak, vagy ilyen színházias, amit csinálnak, de nagyon-nagyon izgalmas, meg kicsit ilyen dárkabb.
0: Jó lesz.
1: De marha látványosak, Stella és Nero, És nagyon
0: ketten
1: nagyon,
0: vannak.
1: Ketten vannak, és nagyon-nagyon élvezhető. De hogy ilyen...
0: De a látvánnyal együtt?
1: A mindennel együtt, tehát ilyen tök jó atmoszférát teremtenek.
0: És ők lesznek először.
1: Ők lesznek előttünk, és akkor utána mi leszünk.
0: Na, hát akkor ez nagy öröm. Igen. Szóval, hogy bocsánat, a külföld, az hogy fejezted be? Hogy...
1: Úgy fejeztem be, hogy
0: igen, a menedzser, aztán beleszóltam. Bocsánat,
1: nem baj.
0: Szóval, Dani.
1: Nyugodt.
0: De hogy a új menedzseretek...
1: Igen, ő... igen, és akkor ő most majd...
0: Ráfekszik
1: erre? Ráfekszik erre is, szegény. Mindenre rá kell feküdnie.
0: Aha. Hát de ez tök jó, vagy hogy
1: igen, meg
0: érted,
1: nagyon,
0: ha nektek nincs
1: szuper,
0: erre úgy érkezésetek, meg időtök,
1: én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, őszintén szóval. Szóval, hogy ez, meg ennek van egy ilyen, szóval, hogy az, hogy valaki oda megy, hogy hello, Édácska vagyok, én szoktam dalokat írni, nincs kedved esetleg, szóval, hogy ez szerintem annyira nem működik. Meg neki meg vannak a csatornái, rutinos, tehát, hogy én meg nem vagyok ilyenekben rutinos.
0: És ő hogy, mióta van veletek?
1: Viszonylag friss, mert a Jazzy Kielt is ő menedzseli most, és akkor én így gondoltam, hogy olyan jól lenne Dani, mert ő ilyen tök kedves, meg így tökre érzi a dolgokat, meg mindent meg lehet vele beszélni, meg ilyen szuper nyitott, és akkor így egyszer így kérdeztem a Petit, hogy figyelj, nem kérdezett meg a Danit, hogy esetleg nem lenne kedve a muzikaórát is menedzseli.
0: Nem lehetne.
1: És akkor így írt nekik a Peti, és akkor annyit írt viszont, hogy ezen már mi is gondolkodtunk. És akkor onnan így lettek ezek a dolgok.
0: Uh-huh. Hát ez szépen összejött akkor. Igen. Ez a kis csipet csapat.
1: Csipet csapat.
0: Ilyen tök trúnak érzem ezt az összeállást, együttállás, sok.
1: Igen.
0: Sokat.
1: Igazából az számít, hogy jó emberekkel dolgozz együtt.
0: Ezt mindenkinek üzenjük innen. Nagyon fontos.
1: Déli életvezetési tanácsadás.
0: Szed fél egykor. Ezt itt most megfejtettük. Hát de tényleg, egyébként meg tök jó, hogy azért itt a itthoni közegben van egy ilyen ember, aki tudja így igen. az utatokat egyengetni, mert igen, nem is tudom. Nem akarok
1: én
0: itt ilyen kritikus lenni.
1: Én nagyon rossz vagyok. Tehát, hogy...
0: Csak azért egyre kevesebb hely is van.
1: Igen, egyébként ilyen nagyon szembetűnően kevesebb hely van. Kevesebb igen. hely van, állítólag kevesebben is járnak koncertekre. Aha.
0: Hoppá.
1: Ez is ilyen fura, hogy valahogy így belassultak az emberek.
0: Akkor igen. várunk szeretettel mindenkit. Vagyis hát ti, én meg ott leszek.
1: Igen. De akkor te is. És várom szóval... szeretettel mindenkit április 14-én az A38 hajón, a Muzika Morália koncerten és Nero Kane koncerten.
0: Igen, és kövessétek a Muzika Morália további tevékenységeit. Reméljük lesz album is idén.
1: Reméljük.
0: Reméljük, igen. Igen. Éda itt felnézett az égre.
1: Csillagokra.
0: A mikrofon mögött. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm, és hogy meghívtál. És hogy mesélhettem.
0: Az album premiéren találkozunk ugyanitt akkor.
1: Jó.
0: Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok bennünket, és most néhány szám még érkezik, úgyhogy maradjatok a rádión. Nagyon szép szerdát, és pénteken találkozunk. Sziasztok!
1: Hello!

0: Ez alamecsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.
4: Most pedig következik egy Miki szócikk.
5: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
6: Lamacsún Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
8: Mégis miben?
7: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
8: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
7: Köszi! Köszi!

0: Zavacsorádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jamaica, Japán és Jordánia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: La Macsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Ez itt a lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Csűr. Csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyeri száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kelet-Timor, Ecuador, Egyiptom, El Salvador, Anglia, az Egyenlítői Guinea, Eritrea, Észtország és Etiópia nemzeti himnuszait, valamint az Európai Unió himnuszát egyszerre.

0: üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
1: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
1: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
1: Semmi sem víz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Matyó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje.
4: lamacsun.hu/donate.
5: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe! Vedd elő az okost! És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsum.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.

0: amikor valakinek szeretnél adni egy origamit, és a szemed láttára elvágják az utolsó A4-es papírt, és az egész földön nincs már egy fa sem, amiből papírt lehetne előállítani. És akkor a háttérben valaki azt dúdolja, hogy ez itt a lahmacsún, ehhez nem kell papír, ezt meg se kell sodorni, de magával fog sodorni. Hát, ezek lennénk mi. Lahmacsún Rádió, Budapesti Közösségi Rádió.
1: Lahmacsún Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lahmacsún Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

0: International.
1: Na mi van még?
2: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Szarvas állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, elevenszülők, emlőből szoptatnak. Általában egy-két borjút nemzenek.
4: Lakmacsúcs Rádió. Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Egy színű kuszkusz.
0: Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi phalanger fajihoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a phalanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.

0: Ez alamecsú hangja. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: Alamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na Macho Rádió.
1: Na mi van még?
2: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
3: Chrome's dreadful.
4: The night.
3: What a flogging, Austin.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Low battery, please charge.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Mémelés.
1: Oké, szóval Jesus és cigizik, szóval ilyen nagyon bohémba van. És ja igen, és akkor rákészül egy ilyen nagyon extra ütésre, vagy gurításra, amikor így a háta mögött üt, félmesztelenül. I call this move.
2: Hát, nem? Hogy ezt a lökést úgy nevezem, hogy... Hát ez most nincs rajta, de úgy mindenki tudja, hogy milyen a move.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
5: Ha támogatnád a működésünket, adományozni

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsunk rádión.
1: Ezután, ha le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Jaj, izgulok.

Lokoćom radio. Ej, ej, ej. Hello mindenki. Ez itt a Lamacsom rádió, és benne a Disco Tonic. Én Vudu Dudu vagyok. És múlt héten voltam Idols koncerten, Enola Gay koncerten, Varsóban, és ezekről a helyekről hoztam nektek mindenféle izgalmas bakelit lemezt. Nem is szaporítom tovább a szót. Szia mama! Hello mindenki, és jó hallgatózás, Lamacsun Rádió, Disco Tonic. Minden kedden, élőben a Lamacsun Rádión és a Pók büféből. 4-től 6-ig. Csok!

0: Non mi va me. Lamacsú Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytatunk.
6: Mosogatógépen is mosható.

0: La Macchun Radio.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A La Macchun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az
3: experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A
1: műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pitra online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar más néven csavarszivattyú vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.

0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?
2: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: De Dalmatina. Der Dalmatiner ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Kroatien. FCI Gruppe 6, Sektion 3, Standard Nummer 153.
1: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tekfelhő ajánló.

0: Non, mais va mec.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Paduc. Életmódja. A vésett ajkú paduc rajhal rendszerint a fenék közelében a gyengén elöntött kavics zátonyok felett tartózkodik. Csak télen húzódik a folyó mélyebb részeibe. Lárvákkal, férgekkel, apró rákokkal és algákkal táplálkozik. Akár 15 évig élhet.
2: Ez a Lamecsú hangja.
3: Ez a dalmatok el.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

0: Na Macho Rádió.
1: Na mi van még?
2: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kitérő. Tősín. A tősíneket normál pályasínekből készítik azon a szakaszon, ahol a csúcssín hozzásimul, a fejrészét megmunkálják. Ha a csúcssín magassága közel azonos a tősínével, akkor a tősín talpát is szükséges megmunkálni. A tősín talpának ilyen módon történő gyengítése rendkívül hátrányos, mivel tekintélyes oldalirányú erőt kell felvennie, ezért napjainkban úgynevezett alacsony csúcssíneket alkalmaznak. Az alacsony csúcssín alkalmazása esetén a tősín a vágány tengely felől is le van szorítva.
1: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lamacsún.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Dagmar Tune Radio. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika Lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
2: Ez itt a Lahma Tune.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading, ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
3: Amatőr Rádió.
4: Szeretnéd, hogy a Amatőr Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kambodzsa, Kamerun, Kanada, a Kanári-szigetek, a Zöldfoki Köztársaság, a Kajmán-szigetek, a Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Chile, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, Kuba, Ciprus és Csehország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsora Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.